mata. Pare de maire manu. De maire manu. Ti savai. De maire manu. Ti manono apolima. Ki upalu. De maite manu. Ki tutuila. Ki manua. Seu le manu. Kangai. Ilengalu. Tui manua e, kui mangua e. Kui akua e, kui akua e. Kui ana e, kui ana e. Ngā koe kele, ngā koe kele. Vai kamaswali e, vai kamaswali e. Kui mangua e, kui mangua e. Māli e toa e, māli e toa e.